Chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai. Mose aguere chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai. Chingi ma aguere jelai.